Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

következő dal nem a zenei szerkesztőnk ízlését tükrözi, hanem a tiéteket. Jöjjön egy újabb internetes kedvenc a Forrás Rádióban!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból a... Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és

Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hét.

0: csambán.
1: Tudósok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Egy csillag vagyok én, lábam alatt a föld. Nem szólok most hozzá, csak nézlek messziről.

Csak slágerek és sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

Figyelem! A Live Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Live Session. Legyen tánc!

Sok lány megfordult közben az ágyamban, de én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem, sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet, mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot elég értem, a reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül, hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb, de közben én vagyok.

0: Millás Rádió. Az internet kedvencei csak nálunk.
1: Halló, tesó! Most, hogy megverte mindenkit rebbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

0: Ez igen, tesó.
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékei

Ez a Forrás Rádió, mindig veled, mindig veletek vagyunk május 31-én is, amikor például az Angélák, illetve a Petronellák ünneplik névnapjukat, de ma névnapos minden Metella, Nilla, Zengő és Zimra is, nem elfelejtkezve például a Szonórákról, tele vagyunk különleges névnapokkal is, tehát, illetve vannak azért világnapjaink is, a nem dohányzók világnapja is ma van, és a papagájok világnapja, hát még akkor a nem dohányzó papagájokról, ugye? Akkor róluk nem is beszéltünk, őket duplán ünnepelhetjük, ahogy ünnepeljük például a legjobb slágereket is. Mondjuk nálunk ez egész nap és folyton folyvás zajlik. Alesha Dixon érkezik a folytatásban. The Boy Does Nothing!

nagyon gyorsan elszaladt a mai műsor első órája, át kell adjam a helyem, jönnek már is a legfrissebb hírek, információk, utána azonban természetesen folytatjuk csak és kizárólag a legjobb slágerekkel. Shake it to the max, ezzel nyitunk teljes egészében a hírek után.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
1: Az Ördöge van Piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt

0: lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keresd minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a te tech szervízed.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 8 óra előtt, szép reggelt kívánok! Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek átvilágítását a Magyar Színházi Társaság, visszahelyezi koporsójába Szent Lembergi Zdeslava koponyáját. Már elérhető a kormányablakbusz júniusi menetrendje. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részletek át. Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek szakmai átvilágítását és országos előadó művészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza a Magyar Színházi Társaság, amely júniusban folytatja a szakmai egyeztetéseket. A szervezet MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében Bodor Johannát, a szervezet elnökét idézik, aki szerint vizsgálni kell a kinevezési gyakorlatokat, a finanszírozási döntéseket, az intézményi átalakításokat, a tulajdonosi és fenntartói változásokat, valamint azokat a folyamatokat is, amelyek során kulturális intézmények, állami vagyon vagy szakmai jogosítványok kerültek át egyik szereplőtől a másikhoz. Az MST elnöke kiemelte, egy új kulturális rendszer elindításához a múlt feltárása elengedhetetlen. Visszahelyezik koporsójába a Lembergi Zdeslava népszerű cseh szent koponya erekéjét, amely 120 évig az észak-csehországi Jablonné Podjestadi bazilikájának egyik mellékoltárában volt látható, közölte a cseh katolikus egyház szombaton. Az erekét május 12-én este lopta el egy férfi, mert, mint elmondta, nem tetszett neki, hogy a koponya Lembergi Zdeslava testétől elválasztva van kiállítva, és szerette volna eltemetni, hogy a szent visszanyerje nyugalmát. Az eltulajdonított erekét betonba öntötte, és egy folyóba akarta elsüllyeszteni. A tettest a rendőrség 2 nap alatt elfogta, a koponyát pedig a szakértőknek sikerült megmenteniük. Szent Lembergi Zdeslava tiszteletére a bazilikában évente május 30-án búcsút tartanak, amelyen mindig nagyszámú hívő vesz részt. A koponya erekét a déli szentmise alatt a rendőrség visszaadta az egyháznak, és az esti órákig az érdeklődők meg is tekinthették. A templomzárás után a koponyát a szentnek az oltár alatti kriptában lévő koporsójában helyezték el, és többé már nem lesz látható. Már elérhető a kormányablakbusz júniusi menetrendje. Komárom-Esztergom vármegyében minden olyan településen megfordul, ahol nincs kormányablak. A részletes menetrendet megtalálják a www.kormányhivatalok.hu oldalon. A leshegyi szőlősgazdák, valamint környekösség képviselő testületének Kulturális Oktatási Sport és Nemzetiségi Bizottsága idén is megszervezi a már hagyományos Orbán napi ünnepséget a Leshegyen található Orbán szobornál. A rendezvény a mai napon 17 órakor kezdődik környén. A megnyitót követően műsort ad a Vackor óvoda és bölcsöde Aprók tánca tánccsoportja, a Német Nemzetiségi Dalkör, az általános iskola néptánc tanszakos diákjai. A borverseny eredmény hirdetését követően borral köszöntik, vagy elnáspángolják az Orbán szobrot, majd a hagyományos pogácsás borkóstolás zárja a programot. A szervezők sok szeretettel várják a környeieket a rendezvényre.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek majd fátyol és gomoly felhők is az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 25 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel.

és pont most! Forrás Rádió! Mindig veled!

Ez volt a Glockenbach és Tom Walker féle Home itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, mindig veletek vagyunk, és tudjátok jól, egész nap csak slágereket hozunk. 9-től pedig akár ti is beleszólhattok, hogy melyek legyenek ezek a slágerek. Ha szeretnétek nekünk üzenni, akkor 0620 978 978 5-ös. Most egy picit spanyolosra vesszük a figurát. Érkezik már is a Black Eyed Peas és Daddy Yankee. Ez a Bailar Contigo.

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
2: MG. Find your more.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meatheads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egy hazai kedvenc, Ele Junior és Azaria, valamint Farkas Pisti közös lágere. Ez volt a Jamai Dur. Fussuk egy gyorsan a mai menetrendet. A délelőtti etap után egy órától Zitzer jön a sportmagazin velem, majd pedig a Köztér közéleti magazinunk szintén velem. Este 8-tól viszont már nem én leszek. Jó, Light Session, ott már azért nem állok a lemezjátszók mögé. Érkezik majd BRK, 10-től pedig jön a Lunch Session Norbert Fan déllel. Ne felejtjétek, 9-kor elindul a délelőtti etapra visszakanyarodva üzenetküldő műsorunk, addig azonban én hozom nektek a jobbnál jobb slágereket, most például a Switch Disco és Tons and I közösét, ez a Hideaway. Take me high.

0: sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: What's up? I'm Steve Kroger.
2: And I'm Sky Holland.
1: And here's our new song.
0: Forrás Rádió. Mindig veled. Mindig a legmenőbb slágerek.

Ez a Forrás Rádió, mindig veled, mindig veletek vagyunk. A folytatásban Jennifer Lopez énekel nekünk, az a Jennifer Lopez, aki nemrég, hát mondjuk úgy, hogy új szintre emelte a pucérruha fogalmát a vörös szőnyegen. Új filmje az Office Romance premierjén jelent meg egy igazán trükkös ruhadarabban. A dekoltás hangsúlyos ruhaköltemény felsőjét ugyanis úgy tervezték meg, hogy optikai illúzióként hasson a díszes pántok közé, ezért vartak nude tónusú hálót, így aztán picit ilyen kamu, mesztelen ruhának tűnik, ami viszont biztosan nem kamu, hogy tényleg Jennifer Lopez slágerével folytatjuk. Már is jön a Can't Get Enough.

0: Egy újabb órát zárunk itt a Forrás Rádióban, és ne felejtjétek, 9-kor indul üzenet küldő műsorunk, akár SMS-ben, akár Viberen keresztül tudtok nekünk üzenni, 0620 978 978 5-ös. Egy biztos, a legfrissebb hírek és információk után hozom nektek a Disco Lines féle No Broke Boys-t.
1: Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 9 óra előtt, üdvözlöm Önöket! Szombat hajnaltól ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között. Magyar hadifoglyok sírjai után kutattak egy belső ázsiai szénbányában. Idén is lesznek a szokásos nyári melegvízkorlátozások Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Ismét járnak a vonatok szombat hajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán szombaton. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. Kazasztán északkeleti részén a pavlodári régióban található Ekibátszusz városában kutattak az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar katonák sírjai után a HM6 Történeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó szakemberei, közölte a szervezet a közösségi oldalán szombaton. Mint írták, Ekibátszusz városa mellett található a világ jelenleg legnagyobb külszíni fejtésű szénbányája, és a bánya területének bővítésekor fedezett fel Iván Truin helytörténész régész egy az első világháborúhoz is köthető temetkezési helyet. A hadisírgondozó szakemberek május 18-a és 22-e között látogattak a helyszínre, a temetési helyek pontos felmérése és az ott eltemetettek emlékének megőrzése miatt. Kiemelték, hogy az ekibátszuszi hadifogolytáborról a magyarországi forrásokban nem volt fellelhető adat, így minden helyszíni információ kiemelt fontossággal bír a korszak Közép-Ázsiát érintő kutatásában. Idén is lesznek a szokásos nyári melegvízkorlátozások Tatabányán. A karbantartás ideje alatt a használati melegvízszolgáltatás szünetel. Június 1-e és 5-e között Óvárosban, illetve június 2-a és 5-e között a Sárberki lakótelepen kell erre számítani. És végül sport. Megvédett címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt a teltházas Puskás arénában. A PSG története során másodszor hódította el a BL trófeát, míg az Arsenal 2006 után a második fináléját is elvesztette a legrangosabb európai kupasorozatban.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időben többször jelenhetnek meg fátyol és gomoly felhők az égen, de esőre nem kell számítani. 25 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Ragyogóan szép vasárnap reggelt, vagy lassan már délelőttet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Ez itt a Forrás Rádió. Mindig veled, mindig veletek vagyunk. Így van ez a mai napon is. Indul üzenetküldő műsorunk. Ha írnátok, SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös. A mikrofon mögött I.S. Roland. Ez itt a Forrás Rádió, mindig veled, mindig veletek vagyunk, így van ez a mai napon is. Indul üzenetküldő műsorunk, ha írnátok, SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös, a mikrofon mögött I.S. Roland.

Ez a Forrás Rádió mindig veled. Petra küldött nekünk egy SMS-t. Szia Roland, egy David Guetta dalt szeretnék meghallgatni, a családomnak küldeném. Hát kedves Petra, jöjjön akkor a Sziával közös Beautiful People, ha ti is írnátok 0620 978 978.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, Péter üzenetével folytatjuk. Szia Roland, szeretnék meghallgatni egy dalt Pitbulltól, de valamelyik régebbi lenne jó tőle. Hát kedves Péter, én azt gondolom, hogy sikerült egy igazán jót kiválasztanom. Jöjjön a Marc Anthonyval közös Rain Over Me, ha ti is írnátok, ahogy Péter tette, SMS és Viber számunk 0620 978 978.

0: Vége az üzenetküldő műsor első órájának, viszont egészen délután egy óráig itt vagyok veletek, és várom az üzeneteket. Na jó, itt leszek délután is, csak akkor ugyebár már a Sportmagazin keretében. Az üzenetküldő műsorunk tehát délután egy óráig tart. A következő 60 percet egészen biztosan egy újdonsággal nyitjuk. Jennifer Lopez, David Guettával együtt. Jön a Save Me Tonight!
1: Kérdezik, miért ilyen jó a napod? Ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
4: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
5: MG. Find your more.
7: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
8: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
7: Az Ördöge van Piknik teraszon.
8: A hangulatról DJ Rubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
7: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
8: Tali ott!
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 10 óra, szép délelőttöt kívánok. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Kiállítás nyílik Esztergomban. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó. Hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljuttatott közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a dohányzásmentes világnap alkalmával. Bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető, megelőzhető halálok. Napjainkban évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében, ebből mintegy 1,6 millió halál eset a passzív dohányzás számlájára írható. A dohányzás szinte valamennyi szervet képes károsítani, kiemelt szerepe van a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában, károsítja a légzőrendszert, jelentősen növeli a krónikus obstruktív tüdőbetegség előfordulását és számos rosszindulatú daganatos betegség kialakulását, áll a közleményben. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu az MTI-vel. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresik az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a tízes mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs. A Tatai Városkapu Közhasznú ZRT szervezésében rendeznek Városi Gyermeknapot a mai napon 17 óráig a Malomkertben és az Eszterházi Nyárilakban Tatán. A színpadi programok között látható lesz a Sündisznó című báb előadás, egy állati vetélkedő és a Lila Virág és a Pengettyű zenekar koncertje. Az események látogatása ingyenes. Kiállítás nyílik a Kötés Gyöngyel csoport alkotásaiból június 2-án, kedden 17 órától a Szent György mezői olvasókörben Esztergomban. A tárlaton Jámbor Ferencné, Návrádi Adrián, Nyeső Ildikó, Pálfistyek Istvánné és Rosta Béláné munkái láthatók. A kiállítást Raj Péterné, a Komárom-Esztergom megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitja meg, közreműködik Csete Ádám dal szerző és zeneterapeuta.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek majd fátyol és gomoly felhők is az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 25 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Hello, drága forrás hallgatók! Indítunk egy újabb órát, ez itt még mindig az üzenet küldő műsor. Egészen délután egy óráig írhattok. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös. Ahogy ígértem, Jennifer Lopez újdonságával nyitjuk ezt az órát. Jön a Save Me Tonight, a mikrofonnál Ilyes Solant.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, a feldolgozások korát éljük, ezt pedig mi most nagyon-nagyon jól bizonyítjuk. Az elmúlt percekben szólt a Could You Be Loved, a folytatásban pedig jöjjön a Bonnie M klasszikusa, Rehab által újraértelmezve. Ez már is a Sunny.

Ale Farben és az All Right itt a Forrás Rádióban csak slágerek közt. Zsófi üzenetével folytatjuk, aki Alessandra egyik slágerét szeretné meghallgatni és küldeni a legjobb barátnőinek a tegnapi klassz nap emlékére. Hát akkor érkezzen már is a Not That Deep, ha pedig ti is üzennétek bárkinek, SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös, de elértek minket a Messengeren keresztül.

0: Még egy újabb órának itt a Forrás Rádió üzenet küldő műsorában, tudjátok jól, csak slágerek közt, és hát mindig veled vagyunk. Na kérem, át kell adjam egy picit a helyen, mert hogy jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban remek slágerekkel dübörgünk tovább, például érkezik a Fastboy féle Wave teljes egészében a hírek után.
1: Kérdezik, miért ilyen jó a napod? Ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! A BL döntő alatt a mentőszolgálat számára rendkívüli esemény nem történt. Nagy Pál Gábor kapta a Cintos József díjat. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadását tartják Tatabányán. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hitta Ler Andreától hallják. A BL döntő alatt nem történt rendkívüli esemény, melynek során a mentőszolgálat beavatkozására lett volna szükség, tájékoztatta az országos mentőszolgálat szóvivője az MTI-t szombaton a Bajnokok Ligája labdarúgó mérkőzést követően. Györfi Pál közölte, mintegy 40 embernek nyújtottak segítséget a mentőszolgálat munkatársai a budapesti Puskás Arénában rendezett PSG-Arsenal összecsapás ideje alatt. A mentősök rosszul léteket, kisebb sérüléseket láttak el, rendkívüli eset a mérkőzés ideje alatt nem történt. Nagy Pál Gábor kapta meg első alkalommal a Magyar Színész Társadalom új szakmai elismerését, a Cintos József díjat. A Szatmár Németi színészről elnevezett elismerést a művész születésének 80. évfordulóján, május 30-án szombaton adták át Budapesten. A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a MASZK Országos Színész Egyesület karolta fel a civil kezdeményezést, hogy a magyar nyelvű színjátszás középgenerációját díjazzák, azokat, akik még nem rendelkeznek állami elismerésekkel, miközben Cintos Józsefhez hasonlóan estéről estére emlékezetes alakításokat nyújtanak. Nagy Pál Gábor többek között megfordult a Bárka Színházban, a Vádli Társulatban és a Stúdiókában, jelenleg pedig a Budaörsi Latinovics Színház tagja. Nagy Pál Gábor és Cintos József együtt is játszottak, amikor a Bárka Színházban megszületett Tim Carroll emlékezetes Hamlet előadása. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadását tartják Tatabányán június 1-én 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezont tudhat maga mögött. Bajnoki bronzérmet szerzett, ezüstérmes lett a Magyar Kupában, valamint bejutott az Európa Kupa döntőjébe is. Ezek az eredmények nem csak a klub, hanem egész Tatabánya számára hatalmas büszkeséget jelentenek. Az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő, díjátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket. A program várható kezdése 15 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel, tehát június 1-én a Tatabányai Árpád téren. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete várja az érdeklődőket Oroszlányban június 4-én, csütörtökön 16 órai kezdettel a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartandó tiszteletadásra. Megemlékező beszédet mond Takács Károly oroszlány polgármestere, Gubik László a Felvidéki Magyar Szövetség elnöke. Fellép Mészáros János Elek, Szenes Iván művészeti díjas énekes. A rendezvényt koszorúzás zárja, melyen közreműködik az Oroszlányi Bányász Koncertfesztivál fúvós zenekar. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időben többször jelenhetnek meg fátyol és gomoly felhők az égen, de esőre nem kell számítani. 25 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk Vármegyénkben.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Gyönyörű napot kívánok mindenkinek, így május 31-én, holnap már a naptár tekintetében is belépünk a nyárba. Az időjárás kapcsán meg szerintem a héten már hoztuk ezt. Amit még hozunk, azok a jobbnál jobb slágerek, kezdésként Fastboy és a Wave. Ha üzennétek, 0620 978 978 5-ös, a stúdióban Illyés Roland.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, hazai kedvenccel folytatjuk, mégpedig Brigi kérésére érkezik már is a Well Hello és Lil Frak közöse, ez a csoda, hogy még én.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, fussuk át gyorsan a mai menetrendet. Ez itt most az üzenetküldő műsor, egészen délután 1 óráig. Ezt követően a sportvilág aktualitásait hozom nektek, természetesen csak és kizárólag a legjobb slágerekkel fűszerezve. Jön az Itzer tehát este 6-ig, majd Köztér című közéleti magazinunk, este 8 órától a Light Session BRK-val, majd pedig este 10-től éjfélig Lunch Session Norbert van Dillel, ez pedig már is Mouse-t is lágerebb, mégpedig tavalyról. Some Kind of Feeling.

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hét.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, a csodálatosan tehetséges Ariana Grande után pedig Olivia Rodrigóval folytatjuk Lilla kérésére, aki tőle szeretne meghallgatni egy dalt. Nos, kedves Lilla, én az újdonságot választottam, remélem örülsz neki, jöjjön már is a Drop Dead!

ATB és a Long Way Home egy igazi klasszikus. Bálint kérésével folytatjuk. Ő írt nekünk 0620 978 978-5-ös. Ide írhattok egyébként ti is. És Bálint egy újdonságot szeretne meghallgatni, amikorik Bob Sinclair-től. Hatalmas nagy örömömre. Nagyon-nagyon csípem ezt a dalt. Jöjjön már is az I Can't Wait!

0: Bizony, bizony, ez már az üzenetküldő műsor utolsó előtti órájának a vége, 60 perc azonban még hátra van. Töltsük ezt is együtt, mit szóltok? A legfrissebb hírek, információk után egészen biztosan hozom nektek Madonna és Sabrina Carpenter közös újdonságát. Ez lesz a Bring Your Love.
1: Panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszériajavítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
2: MG. Find your more.
4: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meatheads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ott a lift.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok! Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek átvilágítását a Magyar Színházi Társaság. Visszahelyezték koporsójába Szent Lembergisdő szlovák koponyáját, már elérhető a kormányablak busz júniusi menetrendje. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek szakmai átvilágítását és országos előadó művészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza a Magyar Színházi Társaság, amely júniusban folytatja a szakmai egyeztetéseket. A szervezet MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében Bodor Johannát, a szervezet elnökét idézik, aki szerint vizsgálni kell a kinevezési gyakorlatokat, a finanszírozási döntéseket, az intézményi átalakításokat, a tulajdonosi és fenntartói változásokat, valamint azokat a folyamatokat is, amelyek során kulturális intézmények, állami vagyon vagy szakmai jogosítványok kerültek át egyik szereplőtől a másikhoz. Az MST elnöke kiemelte, egy új kulturális rendszer elindításához a múlt feltárása elengedhetetlen. Visszahelyezik koporsójába a Lembergisdő szlovák népszerű cseh szent koponya erekéjét, amely 120 évig az észak-csehországi Jablonné Podjeszteni bazilikájának egyik mellékoltárában volt látható, közölte a cseh katolikus egyház szombaton. Az erekét május 12-én este lopta el egy férfi, mert, mint elmondta, nem tetszett neki, hogy a koponya Lembergisdő szlovák testétől elválasztva van kiállítva, és szerette volna eltemetni, hogy a szent visszanyerje nyugalmát. Az eltulajdonított erekét betonba öntötte és egy folyóba akarta elsüllyeszteni. A tettest a rendőrség 2 nap alatt elfogta, a koponyát pedig a szakértőknek sikerült megmenteniük. Szent Lembergisdő szlovák tiszteletére a bazilikában évente május 30-án búcsút tartanak, amelyen mindig nagyszámú hívő vesz részt. A koponya erekét a déli szentmise alatt a rendőrség visszaadta az egyháznak, és az esti órákig az érdeklődők meg is tekinthették. A templomzárás után a koponyát a szentnek az oltár alatti kriptában lévő koporsójában helyezték el, és többé már nem lesz látható. Már elérhető a kormányablakbusz júniusi menetrendje. Komárom-Esztergom vármegyében minden olyan településen megfordul, ahol nincs kormányablak. A részletes menetrendet megtalálják a www.kormányhivatalok.hu oldalon. A leshegyi szőlősgazdák, valamint környekösség képviselő testületének Kulturális Oktatási Sport és Nemzetiségi Bizottsága idén is megszervezi a már hagyományos Orbán napi ünnepséget a Leshegyen található Orbán szobornál. A rendezvény a mai napon 17 órakor kezdődik környén. A megnyitót követően műsort ad a Vackor óvoda és bölcsöde Aprók tánca tánccsoportja, a német nemzetiségi dalkör, az általános iskola néptánc tanszakos diákjai. A borverseny eredmény hirdetését követően borral köszöntik, vagy elnáspángolják az Orbán szobrot, majd a hagyományos pogácsás borkóstolás zárja a programot. A szervezők sok szeretettel várják a környeieket a rendezvényre.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek majd fátyol és gomoly felhők is az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 25 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Jó étvágyat az éppen ebédelni készülőknek, már is belecsapunk az üzenetküldő műsor utolsó órájába, mégpedig Madonna és Sabrina Carpenter közös újdonságával, ez a Bring Your Love. Ha írnátok, SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös, a mikrofonnál Ijés Roland.

Ez a Forrás Rádió, mindig veled, közeledünk az üzenetküldő műsor végéhez. Néhány klassz sláger azonban még egészen biztosan belefér. Itt lesz velünk Sabrina Carpenter is, avagy Sam Felt és Jonas Blue közöse. Előbb azonban még Ray Dalton érkezik, ez már is a Tears to Stay.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, az a szomorú helyzet, hogy elérkeztünk a mai üzenet küldő műsor végéhez. Én azonban nem búcsúzom, mert hogy maradok veletek még délután is. Természetesen szokás szerint érkezik a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja, úgyhogy töltsük együtt a következő 5 órát is.
1: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazán! Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással! Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Június 6-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
2: Az Ördöge van Piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Rubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
3: Tali ott!
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt. Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
6: Pontban 1 óra van, szép délutánt kívánok! Idén is megválasztották az év hídját, 27. alkalommal rendezték meg a Bozsik napot. 50 éves a komáromi Petőfi Sándor általános iskola testnevelés tagozata. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a Komáromi Krónika híreit. Idén is megválasztották az év hídját, a közönség szavazatok alapján a 2020-ban átadott Monostori híd nyert el a 2026-os év hídja címet. A két országot átívelő híd már a két város jelképévé vált. A szavazás második helyén a Kalocsa és Paks térségét összekötő Tomori Pál híd végzett, míg a harmadik helyet a budapesti Robinson híd szerezte meg. Az elismerést a Hídászokért Egyesület és a KTE közlekedésbiztonsági tagozata alapította, azzal a céllal, hogy a közlekedési kultúra napján a hidak jelentőségére is ráirányítsák a figyelmet. A Komáromi Televízió beszámolója szerint az idei jelöltek között olyan hidak szerepeltek, amelyek építését vagy felújítását külön szakkönyvek is bemutatják. Május 20-án 27. alkalommal rendezték meg a Bozsik József általános iskolában a Bozsik napot Komáromban. Az iskola diákjai és munkatársai a jeles alkalmon ismét főhajtással és koszorúzással emlékeztek meg a százszoros magyar válogatott labdarúgó örökségéről. Kihirdették az erre az alkalomra meghirdetett rajzpályázat győzteseit, amelyen 3 kategóriában díjazták a legkreatívabb diákokat. A focipályán a résztvevő csapatok felvonulását követően az iskola igazgató nője Toma Ágnes köszöntötte a jelenlévőket. Ifja Bozsik József, az egykori magyar válogatott labdarúgó fia hozzátette, minden alkalommal örömmel érkezik Komáromba, hiszen itt újra és újra megtapasztalhatja, hogy nem csak édesapjára lehet büszke, hanem a nevét viselő iskola diákjaira is, akik évről évre kimagasló tanulmányi és sporteredményeket érnek el. Az olimpiai zászló felvonását és az olimpiai láng fellobbanását követően kezdetét vették az izgalmas kispályás mérkőzések, amelyek végén a legjobb csapat emelhette magasba a Bozsik kupát, közölte Komárom városa honlapján. 50 éves a komáromi Petőfi Sándor általános iskola testnevelés tagozata. Dél-Komárom egyik legpatinánsabb épületében az 1975-76-os tanévben indult útjára az emelt szintű testnevelés tagozat, amely azóta is töretlen népszerűségnek örvend, írja a városa honlapján. A képzés során a diákok számos sportágban próbálhatták ki magukat, így az évek alatt az egykori és jelenlegi tanulók egyaránt jelentős sportsikereket értek el. A jubileumi sporthéten az iskola több neves élsportolót is vendégül látott, emellett számos vetélkedőt szerveztek. Az aulában kiállított tablók segítségével az érdeklődők megismerkedhettek a tagozat múltjával és jelenével, valamint ismét megrendezték a nagyszabású Petőfi Kupa kispályás labdarúgó tornát is. A programsorozat május 22-én ünnepi gála műsorral zárult, számolt be a komárom.hu. A Komáromi Krónika híreit hallották Hittaler Andreától, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság.
6: Mától további jó rádiózást kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az

0: down.
1: Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vannak. Bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Bizony, bizony, már a sportmagazinban vagyunk, ez itt az Itzer egészen este 6-ig, aztán jön még a Köztér című közéleti magazinunk szintén velem, 8-tól Light Session BRK-val, majd pedig 10-től Lunch Session Norbert van Déllel. Ez lesz a mai menetrend, és hogy mi jön a következő percekben? A Purple Disco Machine slágere, ez már is a Beat of Your Heart.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10

Elton John és Britney Spears álltak össze 2022-ben, ebből született meg ez a sláger, ez volt a Hold Me Closer, a folytatásban pedig érkezzen egy 2024-es kedvenc, Joel Corion már is, és a Be Alright.

A szezon utolsó és talán egyik legfontosabb tétmeccse vár a Kék Tigrisekre. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ma este 8 órától a férfi kézilabda Európa Kupa visszavágóját játsza a MOL Tatabánya KC, mégpedig az Észak-Macedón Ohrid gárdája ellen. Az első mérkőzést Tatabányán a macedónok nyerték 29-28 arányban, de közel sincs még lefutva ez a bizonyos párharc. Én úgy érzem, hogy amennyiben az első meccs második félidei játékát tudják nyújtani a Kék Tigrisek, úgy lehet esélyük. Egyébként ma a köztérben még felidézzük a Székely Marcival folytatott hétközbeni beszélgetést, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartani, és egy picit hangolódni az esti meccsre. Tehát Ohrid, MOL Tatabánya KC, Európa Kupa döntő visszavágó, ma este 8 órától, addig is jönnek a jobbnál jobb slágerek, már is érkezik a Dior.

0: Vége az ICER első órájának, jönnek tehát a legfrissebb hírek, információk, utána azonban visszatérek, mégpedig Crystal Rock és Kávok közösével. Ez lesz a Birkin Bag.
1: TV-mafi nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kertigépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
4: MG. Find your more.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 2 óra, szép délutánt kívánok! Szombat hajnaltól ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, magyar hadifoglyok sírjai után kutattak egy belső ázsiai szénbányában, idén is lesznek a szokásos nyári melegvízkorlátozások Tatabányán. A mikrofon mögött Hitt Taler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Ismét járnak a vonatok szombat hajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán szombaton. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. Kazasztán északkeleti részén a pavlodári régióban található Ekibáczóz városában kutattak az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar katonák sírjai után a HM6 Történeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó szakemberei, közölte a szervezet a közösségi oldalán szombaton. Mint írták, Ekibáczóz városa mellett található a világ jelenleg legnagyobb külszíni fejtésű szénbányája, és a bánya területének bővítésekor fedezett fel Iván Truin helytörténész régész egy az első világháborúhoz is köthető temetkezési helyet. A hadisírgondozó szakemberek május 18-a és 22-e között látogattak a helyszínre, a temetési helyek pontos felmérése és az ott eltemetettek emlékének megőrzése miatt. Kiemelték, hogy az ekibáczózi hadifogolytáborról a magyarországi forrásokban nem volt fellelhető adat, így minden helyszíni információ kiemelt fontossággal bír a korszak Közép-Ázsiát érintő kutatásában. Idén is lesznek a szokásos nyári melegvízkorlátozások Tatabányán, a karbantartás ideje alatt a használati melegvízszolgáltatás szünetel. Június 1-e és 5-e között Óvárosban, illetve június 2-a és 5-e között a Sárberki lakótelepen kell erre számítani. És végül sport. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt a teltházas Puskás arénában. A PSG története során másodszor hódította el a BL trófeát, míg az Arsenal 2006 után a második fináléját is elvesztette a legrangosabb európai kupasorozatban.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időben többször jelenhetnek meg fátyol és gomoly felhők az égen, de esőre nem kell számítani. 25 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
5: Nincs megállás, robogunk tovább, ez itt még mindig a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ebben az órában pedig kiemelten foglalkozunk majd a labdarúgó VB-vel, ami bizony nem sokára kezdődik, úgyhogy szerintem a foci drukkerek szépen lassan már tűkön ülve várják majd az idei év talán fő eseményét, legalábbis ami a válogatott frontot illeti. Mindenféleképpen foglalkozunk majd a keret hirdetésekkel, mert hogy a héten azért kiderültek dolgok több válogatott kapcsán is, és persze jönnek a jobbnál jobb slágerek. Kezdésként Birkin Bag, ahogy ígértem, a mikrofonnál még mindig így.

Kihagyja a VB-t Frimpong, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Kiirdette keretét Ronald Koeman, a nyári világbajnokságra készülő holland labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A hollandok legnagyobb hiányzója Jeremy Frimpong, a Liverpool játékosa, a vörösök utolsó bajnoki meccsét sérülés miatt kihagyta, és úgy tűnik, hogy nem tud időben felépülni ahhoz, hogy az észak-amerikai viadalon pályára léphessen. Ezzel szemben a fizikai szempontból kérdőjeles Depay, Timber, Kluivert triumvirátus végül bekerült Ronald Koeman keretébe.

0: Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meatheads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Messi a 6. VB-jére készül, ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja. Foglalkoztunk már ebben az órában a hollandok keretével, a foci VB-t illetően jöjjenek az argentinok. Lionel Scaloni ugyanis kihirdette az argentin labdarúgó válogatott keretét a világbajnokságra. Lionel Messi a 6. tornájára készül, mellette 2 további játékos kapott meghívót az Inter Miami-ból, míg az Atletico Madrid 6 játékossal képviselteti magát. Az argentinok a torna előtt előbb Honduras, majd Izland ellen játszanak felkészülési mérkőzést. A címvédő a J csoportban sorrendben Algériával, Ausztriával és Jordániával találkozik.

0: várjuk az ICER második óráját, hármat azonban még együtt tölthetünk így a Sportmagazin keretében. A legfrissebb hírek, információk után hozok nektek egy újdonságot. Érkezik majd a Ray és a Where is my husband?
1: Nem hoz lázba, míg este is pörögné. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. turulkisgép.hu.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
3: MG. Find your more.
5: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
6: Június 6-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garten Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
5: Az Ördöge van Piknik teraszon.
6: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Kiállítás nyílik Esztergomban. 3 perccel járunk 3 óra előtt. A részleteket Hit Taller Andreától hallják. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó, hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljuttatott közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a dohányzásmentes világnap alkalmával. Bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető, megelőzhető halálok. Napjainkban évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében, ebből mintegy 1,6 millió halál a passzív dohányzás számlájára írható. A dohányzás szinte valamennyi szervet képes károsítani, kiemelt szerepe van a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában, károsítja a légzőrendszert, jelentősen növeli a krónikus obstruktív tüdőbetegség előfordulását és számos rosszindulatú daganatos betegség kialakulását, áll a közleményben. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu az MTI-vel. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresik az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a tízes mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs. A Tatai Városkapu Közhasznú ZRT szervezésében rendeznek városi gyermeknapot a mai napon 17 óráig a Malomkertben és az Eszterházi nyárilakban Tatán. A színpadi programok között látható lesz a Sündisznó című báb előadás, egy állati vetélkedő és a Lila Virág és a Pengettyű zenekar koncertje. Az események látogatása ingyenes. Kiállítás nyílik a Kötés Gyöngyel csoport alkotásaiból június 2-án, kedden 17 órától a Szent György mezői olvasókörben Esztergomban. A tárlaton Jámbor Ferencné, Návrádi Adrián, Nyeső Ildikó, Pálfistyek Istvánné és Rosta Béláné munkái láthatók. A kiállítást Traj Péterné, a Komárom-Esztergom megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitja meg, közreműködik Csete Ádám dal szerző és zeneterapeuta.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek majd fátyol és gomoly felhők is az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 25 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Hello, drága forrás hallgatók! Folytatódik a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja, a sportvilág aktualitásaival és persze jobbnál jobb slágerekkel. Kezdésként már is érkezik egy újdonság, Ray és a Where is my husband? A stúdióban I.S. Soland.

Kézilabda drukkerek, mindenki készüljön az estére, a MOL Tatabánya KC ugyanis a szezon utolsó tétmérkőzését játsza. Ma este 8 órától az Észak-Macedón Ohrid otthonában jön ugyanis az Európa Kupa döntő visszavágó. Ugye nincs könnyű dolga a kék tigriseknek, mert hogy Tatabányán az első meccsen a macedónok győztek 29-28-ra, viszont én azt gondolom, hogy nem is lehetetlen ez a bizonyos küldetés. Holnap délután 3 órától pedig jön egy nagyszabású fogadtatása a csapatnak Tatabányán az Árpád téren. Én azt gondolom, hogy függetlenül a ma esti eredménytől megérdemlik a srácok, hogy sokan ott legyenek, és sokan megünnepeljék ezt az egyébként történelmi szezont, ugyebár bajnoki bronzéremmel, magyar kupa ezüstéremmel, és az Európa Kupa döntővel. Jön tehát az Európa Kupa döntő visszavágó ma este 8 órától, nálunk pedig a The Kalas slágere már is, ez az Italo Disco.

Hazatérhetnek a komáromi focisták, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Véget ért a bizonytalanság a komáromi stadion körül, az észak-komáromi futballcsapat a szlovák élvonalbeli bajnokság 2026-27-es idényét már hazai pályán kezdheti meg. 2023 nyarán kezdődött meg a régi stadion átépítése, az átadás időpontja azonban többször is csúszott, emiatt az észak-komáromiak 3 idényt idegenben töltöttek, egy szezont Vágsellyén, majd 2 aranyos maróton játszottak le.

Egy újabb 60 perces etapot zárunk le a mai sportmagazinból, na de aggodalomra semmi ok, maradok veletek a folytatásban is, és hogy melyik sláger lesz a következő óra nyitánya, figyeljetek, már is mutatom.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 4 óra előtt járunk 3 perccel. A BL döntő alatt a mentőszolgálat számára rendkívüli esemény nem történt. Nagy Pál Gábor kapta a Cintos József díjat, a MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadását tartják Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. A BL döntő alatt nem történt rendkívüli esemény, melynek során a mentőszolgálat beavatkozására lett volna szükség, tájékoztatta az országos mentőszolgálat szóvivője az MTI-t szombaton a Bajnokok Ligája labdarúgó mérkőzést követően. Györfi Pál közölte, mintegy 40 embernek nyújtottak segítséget a mentőszolgálat munkatársai a budapesti Puskás Arénában rendezett PSG-Arsenal összecsapás ideje alatt. A mentősök rosszul léteket, kisebb sérüléseket láttak el, rendkívüli eset a mérkőzés ideje alatt nem történt. Nagy Pál Gábor kapta meg első alkalommal a Magyar Színész Társadalom új szakmai elismerését, a Cintos József díjat. A Szatmár Németi színészről elnevezett elismerést a művész születésének 80. évfordulóján, május 30-án szombaton adták át Budapesten. A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a MASZK Országos Színész Egyesület karolta fel a civil kezdeményezést, hogy a magyar nyelvű színjátszás középgenerációját díjazzák, azokat, akik még nem rendelkeznek állami elismerésekkel, miközben Cintos József Józsefhez hasonlóan estéről estére emlékezetes alakításokat nyújtanak. Nagy Pál Gábor többek között megfordult a Bárka Színházban, a Vádli Társulatban és a Stúdiókában, jelenleg pedig a Budaörsi Latinovics Színház tagja. Nagy Pál Gábor és Cintos József együtt is játszottak, amikor a Bárka Színházban megszületett Tim Carroll emlékezetes Hamlet előadása. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadását tartják Tatabányán június 1-én 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezont tudhat maga mögött. Bajnoki bronzérmet szerzett, ezüstérmes lett a Magyar Kupában, valamint bejutott az Európa Kupa döntőjébe is. Ezek az eredmények nem csak a klub, hanem egész Tatabánya számára hatalmas büszkeséget jelentenek. Az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő, díjátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket. A program várható kezdése 15 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel, tehát június 1-én a Tatabányai Árpád téren. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete várja az érdeklődőket Oroszlányban június 4-én, csütörtökön 16 órai kezdettel a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartandó tiszteletadásra. Megemlékező beszédet mond Takács Károly oroszlány polgármestere, Gubik László a Felvidéki Magyar Szövetség elnöke. Fellép Mészáros János Elek, Szenes Iván művészeti díjas énekes. A rendezvényt koszorúzás zárja, melyen közreműködik az Oroszlányi Bányász Koncertfesztivál fúvós zenekar. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időben többször jelenhetnek meg fátyol és gomoly felhők az égen, de esőre nem kell számítani. 25 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, folytatódik a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ebben az órában egészen biztosan mesélek majd Luka Modric jövőjéről, és ahogy ígértem, jönnek nagyon jó slágerek kezdésként Emery és Shania Twain közöse. Ez már is az Unhealthy, a mikrofon mögött. És Roland.

Egy igazi nyári lazulós sláger, Uncle Cracker és a Follow Me, egyébként félelmetes belegondolni, 25 évvel ezelőtti már ez a dal. Na egy sokkal újabban megyünk tovább, Ellie Goulding énekel nekünk 2023-ból, ez a Like a Savior.

Nem Párizs lesz az aranylabda gála helyszíne, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Idén 70 éves az aranylabda, és ennek alkalmából ezúttal nem Párizsban, hanem Londonban lesz a gála. Érdemes feljegyezni a dátumot is. Október 26-án adják át az idény legjobb labdarúgójának járó elismerést.

Visszavonulhat Luka Modric, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Olasz sajtóinformációk szerint a nyári világbajnokság végeztével bejelentheti a visszavonulását. A horvát labdarúgó válogatott 40 éves karmestere, 2018 aranylabdása. Luka Modricnak június 30-án jár le a szerződése az AC Milánnal. Az olasz bajnokság utolsó fordulójában ugyebár a Milán kikapott hazai pályán a Cagliaritól, és mivel a Como és a Róma is győzött, a milánóiak lemaradtak a bajnokok ligája szereplésről, és ősszel csak az Európa Ligában szerepelhetnek. A csalódást keltő bajnoki zárás másnapján aztán a Lombard klubnál a komplett szakmai vezetést menesztették, és úgy tűnik, hogy akár még Modricot is elbukhatják. Azért valljuk be, ha van olyan egyénisége a futballnak, aki tényleg nagyon-nagyon sokaknak hiányozna, akkor az Luka Modric lenne. Ami még hiányozhat, a jobbnál jobb slágerek, na nálunk mondjuk biztos, hogy nem. Criss Cross Amsterdam és a Stay, ez már is a folytatás.

0: az ICER utolsó előtti órájának, úgyhogy 60 percünk maradt. Ezt is jó alaposan megtömjük majd jobbnál jobb slágerekkel. Például Alexandra Stennel, tőle jön majd a következő 60 perc elején a No Sleep.
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Sessiont, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: iránykomárom.hu. Tavasszal is. Tematikus városnézőtúrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
4: MG. Find your more.
6: Hello, szia Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meet Heads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ott a lift.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra, szép délutánt kívánok! Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek átvilágítását a Magyar Színházi Társaság. Visszahelyezték koporsójába Szentlembergi Zdeszlava koponyáját. Már elérhető a kormányablakbusz júniusi menetrendje. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött Hittaller Andrea. Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek szakmai átvilágítását és országos előadó művészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza a Magyar Színházi Társaság, amely júniusban folytatja a szakmai egyeztetéseket. A szervezet MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében Bodor Johannát, a szervezet elnökét idézik, aki szerint vizsgálni kell a kinevezési gyakorlatokat, a finanszírozási döntéseket, az intézményi átalakításokat, a tulajdonosi és fenntartói változásokat, valamint azokat a folyamatokat is, amelyek során kulturális intézmények, állami vagyon vagy szakmai jogosítványok kerültek át egyik szereplőtől a másikhoz. Az MST elnöke kiemelte, egy új kulturális rendszer elindításához a múlt feltárása elengedhetetlen. Visszahelyezik koporsójába Lembergi Zdeszlava népszerű cseh szent koponya erekéjét, amely 120 évig az észak-csehországi Jablonné Podjestadi bazilikájának egyik mellékoltárában volt látható, közölte a cseh katolikus egyház szombaton. Az erekét május 12-én este lopta el egy férfi, mert, mint elmondta, nem tetszett neki, hogy a koponya Lembergi Zdeszlava testétől elválasztva van kiállítva, és szerette volna eltemetni, hogy a szent visszanyerje nyugalmát. Az eltulajdonított erekét betonba öntötte, és egy folyóba akarta elsüllyeszteni. A tettest a rendőrség 2 nap alatt elfogta, a koponyát pedig a szakértőknek sikerült megmenteniük. Szent Lembergi Zdeszlava tiszteletére a bazilikában évente május 30-án búcsút tartanak, amelyen mindig nagyszámú hívő vesz részt. A koponya erekét a déli szentmise alatt a rendőrség visszaadta az egyháznak, és az esti órákig az érdeklődők meg is tekinthették. A templomzárás után a koponyát a szentnek az oltár alatti kriptában lévő koporsójában helyezték el, és többé már nem lesz látható. Már elérhető a kormányablakbusz júniusi menetrendje. Komárom-Esztergom vármegyében minden olyan településen megfordul, ahol nincs kormányablak. A részletes menetrendet megtalálják a www.kormányhivatalok.hu oldalon. Június 4-én 19 órakor a Kárpát-medencében egyedülálló fáklyás menet lesz át a trianoni határon Észak-Komáromból Dél-Komáromba. A közlés szerint a rendezvény aktuál politikamentes és a közlekedési szabályok betartásával zajlik majd.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is napos idő lesz, ám megjelenhetnek majd fátyol és gomoly felhők az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 30 fok lesz a maximum. Az esti és éjszakai órákban már többször lesz erősen felhős az ég, de a csapadék továbbra is elkerüli a térséget. 19 fokig hűl le a levegő. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. 22 és 29 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Indítom a Zicser utolsó óráját, Alexandra Stan újdonságával kezdünk, ez a No Sleep. Tartsatok velem a mikrofonnál, és soha.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Közeledünk a mai Zicser végéhez, néhány klassz sláger azonban még egészen biztosan belefér. Itt lesz velünk Ricky Martin, Tayo Cruz és Tiesto is, előbb azonban jöjjön az Aloha Hey!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Vége a mai sportmagazinnak, én azonban még nem búcsúzom tőletek, érkezik ugyanis perceken belül Köztér című közéleti magazinunk, úgyhogy maradok még egy órát, tartsatok velem, és ne feledjétek, az este is a szokásos felállásban folytatódik itt a Forrás Rádióban, 8-tól 10-ig Light Session BRK-val, majd pedig 10-től éjfélig jön a Lunch Session Norbert Fandéllel.
1: Azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik Teraszon.
2: Az Ördöge van Piknik Teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik Terasz.
2: Baj, Ördöge van Piknik Terasz.
3: Tali ott.
1: Ez reklám volt. Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
0: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. május 31-én, vasárnap, Illyés Roland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között a nyári véradásról, a Vízzenevirág Fesztiválról, valamint a MOL Tatabánya KC sikereiről is. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér!
1: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei

0: A hét legfontosabb hírei.
1: Dorogon a Mária barlangnál elkezdődtek a lépcső felújításának munkálatai. A felújítás előre láthatólag másfél hónapot fog igénybe venni. Ez idő alatt a gyalogos forgalom zavartalan lesz, hiszen a lépcsősor egyik oldalán folyamatosan biztosított lesz a fel- és lejárás. A lakosság türelmét és megértését kérik. Megkezdődtek az Arany János utca felújítási munkálatai Bajnán, a beruházást május 27-én indították el. Bajna község önkormányzata közölte, hogy a fejlesztés teljes költsége 19.491.632 forint, amelyből közel 10 millió forint pályázati támogatásból valósul meg, a fennmaradó összeget pedig saját költségvetéséből biztosítja az önkormányzat. A beruházás során a meglévő aszfalt burkolat újul meg a jelenlegi szélesség megtartásával, a kapubejárók előtt pedig kifuttatják az új burkolatot. Járdaépítés azonban nem szerepel a fejlesztésben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett ingatlan tulajdonosok a munkálatok ütemezéséről külön értesítést kapnak postaládájukba. Idén is lesznek a szokásos nyári melegvízkorlátozások Tatabányán. A karbantartás ideje alatt a használati melegvízszolgáltatás szünetel. Június 1-e és 5-e között Óvárosban, illetve június 2-a és 5-e között a Sárberki lakótelepen kell erre számítani.

0: programajánló.
1: A Matuzsálemek című fotóalbum alkotóival találkozhatnak az érdeklődők egy különleges beszélgetésen és könyvbemutatón, amely Magyarország nagy fáit, természeti értékeit és tájait helyezi középpontba. Június 1-én Esztergomban a Heiliser József Városi Könyvtárban 17 órától. A kötet egy 5 éven át tartó országjárás eredménye, amely során Kálai Márton fotográfus és Kovalik Máté szerkesztő Hazánk idős fáit, valamint azok természeti és kulturális környezetét dokumentálták. A program résztvevői Kálai Márton fotográfus, Kerekes Kata grafikus és Kovalik Máté szerkesztő lesznek. A Kötés Gyöngyel csoport alkotásaiból nyílik kiállítás június 2-án kedden 17 órától a Szent György mezői olvasókörben Esztergomban. A tárlaton Jámbor Ferencné, Návrádi Adrián, Nyeső Ildikó, Pál Fistyák Istvánné és Rosta Béláné munkái láthatók. A kiállítást Raj Péterné, a Komárom-Esztergom megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitja meg. Közreműködik Csete Ádám dalszerző és zeneterapeuta. A Kötés Gyöngyel foglalkozások a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával az Aszakkör program keretében valósultak meg. Várja az érdeklődőket Esztergomba a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola hangszeres együtteseinek tanévzáró hangversenyére. A zeneiskola vonós zenekara mellett fellép a zeneiskola fúvós zenekara és kórusa. A hangversenyre június 3-án szerdán kerül sor, 18 órai kezdett el a Dobó Katalin gimnáziumban. A belépés díjtalan, adományokat köszönettel fogadnak. Szeretettel várnak mindenkit Ráb Zoltán múlt és jelen című kiállításának megnyitójára június 4-én csütörtökön 17 órára a Fia Géza közösségi házba, Esztergomba. A kiállítás megnyitja Tóth Tamás Béla, a Tűzkerék XT tagja. A Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete várja az érdeklődőket Oroszlányba június 4-én csütörtökön 16 órai kezdett el a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartandó tiszteletadásra. Megemlékező beszédet mond Takács Károly oroszlányváros polgármestere, Gubik László a Felvidéki Magyar Szövetség elnöke, fellép Mészáros János Elekszenes Iván művészeti díjas énekes. A rendezvényt Koszorúzás zárja, melyen közreműködik az Oroszlányi Bányászkoncert Fesztivál fúvós zenekar. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Június 4-én 19 órakor a Kárpát-medencében egyedülálló fáklyás menet lesz át a trianoni határon, Észak-Komáromból Dél-Komáromba. A közlés szerint a rendezvény aktuál politikamentes és a közlekedési szabályok betartásával zajlik. Június 6-án Esztergom a fizikai határok feszegetésének központjává válik, legyen szó kamionhúzásról vagy szkanderbajnokságról. Erős sportnap lesz az esztergomi bazilika alatti parkolóban délelőtt 10 órától, a belépés ingyenes. Szeretettel invitálnak mindenkit Nyilas Attila a Műveleti Memória című kötetének esztergomi bemutatójára a Kaleidoszkóp házba június 6-án 18 órára. Az est házigazdája a Kali Ágnes, erdélyi magyar költő, író és dramaturg. Verseiből fölolvas a szerző. A kötetet ismerte Tibodrogi Csongor irodalomtörténész, a belépés díjtalan. Vidám családias hangulatú gyermekhorgász versenyre várja az érdeklődőket a DBHE Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete június 7-én szombaton a Dorogi Palatinus tónál. A rendezvény nem csak a horgászatról szól, a verseny után számos színes program és közös élmény várja a gyerekeket és családjaikat. A megméretetés 3 korosztályban zajlik, minden kategória legjobbjai díjazzák, ugyanakkor minden résztvevő ajándékkal térhet haza. A rendezvény ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött, valamint állami horgászjegy szükséges a részvételhez. Június 7-én Komáromban kerül sor a Vivace Zenei Egyesület ünnepi koncertjére, mellyel megalakulásának 30. évfordulóját köszönti. A hangverseny a Győri Filharmonikus Zenekar tolmácsolásával csendül fel. A program 19 órakor kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

0: Egészségünk, életmódunk.
1: Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy. Általánosságban, de a nyári időszakban különösen fontos, hogy minél többen adjanak vért. Erről és a Vöröskereszt következő programjairól beszélgetett Hamburgerné Újvári Irénnel, a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezetének igazgatójával, Nemes Kitti.
2: Hamburgerné Újvári Irén a vendégem, a Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezetének az igazgatója. Egy olyan fontos dologról fogunk beszélni, amit gondolom sejtenek a hallgatók is, a véradásról úgy általánosságban is, és hogy mi a helyzet most a Vöröskeresztnél, milyen programok lesznek. De hát úgy általánosságban nyilván az első kérdés az, hogy miért fontos a véradás, illetve így, hogy közeledik a nyár, vagy már itt is van, ugye látjuk az időjárás szempontjából, hogy miért fontos a véradás.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Az idén 145 éves Vöröskereszt egyik talán legfontosabb tevékenysége a véradás szervezés. Mint tudjuk, a vér semmi mással nem pótolható. Jelen pillanatban még nem tudjuk semmi, nem tudják előállítani mesterséges úton, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő létszámú vér álljon a rendelkezésre. Tudjuk, hogy az életet ment a vér, és minden egyes levett egység életet fog menteni. A véradás jelentőség az gyakorlatilag 1939 óta fontos. Szeretnénk véradóinkat megbecsülni. Igyekszünk különböző ajándékok, apró ajándékokkal kedveskedni minden véradáson, véradó napon, és közeleg a véradók napja, véradók világnapja. Ez június 16-án van. Ez a vércsoport felfedezőjének a születésnapja. Ehhez kapcsolódik, és hát a nyári időszakban meg kiemelten fontos az, hogy legyen megfelelő mennyiségű vér. Ilyenkor sok véradó is teljesen természetesen szabadságát tölti, és sajnálatos módon több a baleset, közlekedünk, üdülni megyünk, kirándulni megyünk, fontos. És minden egyes levett egység akár három ember életét is megmentheti.
2: Ugye szoktuk ezt emlegetni, ha jól emlékszem, az, hogy egy nap ugye 1600-1800 véradónak a segítségére van szükség ahhoz, hogy normálisan el tudják látni a rendszer, tehát a műtétekhez, ami szükséges, ez így van?
3: Igen, természetesen, bár hozzá kell, hogy tegyem, a szervezésért a Vöröskereszt felelős, az Országos Vérellátó Szolgálat az, aki gazdálkodik a vérrel, és ők osztják be, tehát az információ tőlük származik.
2: Nem tudom, nyilván a hallgatóink között is van olyan, aki már adott vért, de lehet, hogy van, aki nem adott vért, esetleg fél tőle, mert nem tudja, hogy működik egy véradás. Általánosságban ki alkalmas arra, hogy vért adjon, és hogy néz ki egy ilyen véradás?
3: Mindenki alkalmas arra, aki betöltötte a 18. életévét, de még nem múlt el 65 éves, illetve az 50 kilót eléri a testsúlya. Tehát ebből indulunk ki. Igen, sokan félnek a tűtől, és erre azt tudom mondani, hogy gondolkozunk egy olyan projektben, ha úgy tetszik, hogy aki jelzi, hogy fél a tűtől, vagy fél attól, hogy rosszul lesz, vagy bármi más, akkor nagyon szívesen mentoráljuk az ő véradását. Ezt egy jelzéssel megteszi, akkor ezt mi figyelemmel kísérjük. Bár hozzá kell, hogy tegyem, hogy a kollégáim és az önkénteseink odafigyelnek, különösen az első véradókra. Nagyon fontos a véradóknak az egészsége, a véradóknak a komfortérzete, és azt gondolom, hogy maximálisan mindig oda teszik magukat, de hogyha mégis van olyan, aki fél és igényli, akkor őt személyes kísérésben fogjuk részesíteni. Egy véradás úgy néz ki, hogy valaki besétál a véradás helyszínére, ott jelentkezik személyigazolvány, tajkártya, lakcímkártyával. Ha ez mind rendben van, akkor utána kitölt egy kérdőívet, ami azért fontos, mert olyan kérdésekre kérdez rá az Országos Vérellátó Szolgálat, ami az ő egészségi szempontjából is fontos, akár hogy milyen gyógyszereket szed, van-e valamilyen betegség, akkor utána kitölt egy kérdőívet, ami azért fontos, mert olyan kérdésekre kérdez rá az Országos Vérellátó Szolgálat, ami az ő egészségi szempontjából is fontos, akár hogy milyen gyógyszereket szed, van-e valamilyen betegsége, bármi más egyéb kérdés.

0: vannak-e. Ha ez rendben van, akkor következik a maga véradás. Felfekszik egy véradó ágyra, a megfelelő kezéből, ami jó vénával rendelkezik, leveszik a négyegységvért. És utána ellátásban részesül, bekötözik a kezét, vagy leragasztják a kezét, egy picit még ott fekszik, ha érzi, hogy nem jól van, akkor tovább fekszik, de nem szokott egyébként ilyen probléma lenni, és utána pedig átveszi az apró ajándékát, átveszi az országos vérellátás szolgálat által adott étkezési utalványt, és megköszönjük a véradását.
1: Ami még eszembe jutott, és azért jutott eszembe, mert a rádió is volt, hogy közösen ugye szerveztünk véradást, és én például azért voltam kizáró ok, mert nem régen készítettem piercinget, vagy tetoválást, nem emlékszem most már rá, hogy valaki lehet, hogy esetleg erre nem gondolna, de erre is kell figyelni, hogy bizonyos időnek ugye el kell telni, hogy ő tudjon vért adni.
0: Igen, ez így van. Piercing vagy tetoválás után 6 hónappal lehet véradásra jelentkezni. Egyébként erre is rákérdeznek ebben a bizonyos kérdőiben, de ugyanez vonatkozik különböző műtétek, kisebb, nagyobb műtétek után is, de ezekre egyébként, hogyha valaki bizonytalan benne, akkor az orvos nagyon szívesen válaszol.
1: Említetted a véradások helyszínét, mi is beszoktunk róla számolni, hogy éppen hol vannak ilyen kihelyezett véradások, de hogyha valaki utána szeretne nézni, hogy hol lehet éppen vért adni aznap, vagy előre felkészülne, akkor milyen oldalon tud erről tájékozódni?
0: Hát több oldalon is lehet tájékozódni. A www.véradás.hu oldalon, az Országos Vérellátó Szolgálat oldalán, ahol egyébként regisztrációra is van alkalom, és a közösségi oldalainkon is. A Facebook oldalunk, ez a Komárom-Esztergom vármegyei oldal, napi szinten jelennek meg a véradási helyszínek.
1: Érkezik a nyár, és ezzel együtt fesztiválok vagy rendezvények. Szerintem a Vöröskereszt is ezekre is kiszokott látogatni, és akár ott is szerveznek ilyen véradást, de most előre láthatólag milyen programokra készül a Vöröskereszt, vagy milyen projektben van benne esetleg itt a vármegyével kapcsolatban?
0: Igen, mindenféle egyéb programokon szeretünk kitelepülni, pláne ahol sok potenciális véradó jelenhet meg, és adhatja a vérét. De a véradás mellett nagyon sok egyéb más programunk is lesz a nyáron, illetve az elkövetkezendő időszakban. Többek között folytatódik az élelmiszermentésünk. Ez nagyon fontos, az élelmiszerpazarlás ellen próbálunk küzdeni, úgyhogy ne a szemétbe kerüljön az élelmiszer, hanem az arra rászorulók kaphassák adott esetben meg. Igazából 9 üzlet és 5 pékség ajánlja fel jelen pillanatban a vármegyei szinten a termékeit, ezeket osztjuk ki saját intézményeinkben, a nálunk megjelenő rászorulóknak, illetve adott esetben gyermektáborokba fog majd kikerülni. Az első segélynyújtás is nagyon fontos tevékenységünk, de nagyon sok felkérést kapunk iskolákban, különböző klubokból, hogy az első segélynyújtást népszerűsítsük, az újraélesztést megtanítsuk, ambubabával kivonulunk, és erre lehetősége van, és lesz mindenkinek. És egy nagyon fontos program sorozat indul hamarosan. Ez az egészséges tatabányáért top pluszos pályázat keretében megvalósuló, konzorciumban megvalósuló program. Itt az egészségügyi szűrésekre, a korán felfedezett betegségekre szeretnénk felhívni a figyelmet, úgyhogy én mindenkit csak arra tudok ösztönözni, hogy figyelje a honlapunkat, figyelje a közösségi oldalunkat, hogy éppen mikor, hol, milyen szűrés fog majd megvalósulni.
1: Köszönjük a hasznos információkat.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: környezetünk.
1: Újabb sajtótájékoztatót tartottak a szervezők az idei Vízzenevirág Fesztiválról. Ezúttal május 18-án az Eszterházi Kastélyban ismertették a programokat. Június 25-e és 28-a között rendezik ebben az esztendőben a programot, amelynek változatlanul az Öreg tó partja ad helyszínt. A tatai sajtótájékoztatón rádiónk is jelen volt. Nemes Kittő összeállítását hallják.
2: Június 25-e és 28-a között rendezik meg idén a Vízzenevirág Fesztivál Tatán, amelynek az Öreg tópartja lesz a helyszíne. Jakab Jácint fesztiváligazgató, a Blue Hill Events ügyvezetője rádiónknak többek között a fellépőket ismertette.
3: Ha megnézzük ugye az elmúlt éveknek a programpalettáját, a Rock Sziget, vagy a Rock Színpad, vagy ez a fajta irányzat az egyre inkább háttérbe szorult. És gondoltunk egyet, amikor tavaly a Tankcsapda hatalmas koncertet adott ugye a Vízzenevirág Fesztivál, több ezer ember volt itt, hogy mi lenne, hogyha ezeket a hagyományokat, ha már 33 év hagyományáról beszélünk, újra szépen visszaépítenénk, és ugyanott, ahol régen a Blues színpad volt, vagy éppen a Peron Tehetség Központnak a tehetségkutató színpada, ott álmodtuk meg a Rock Sziget nagy színpadát. De és, ha bár minden évben nem tudjuk ugyanazokat az előadókat, és nem is szeretnénk visszahívni, de őt mindenféleképpen vissza kellene, és nagy örömmel fogadta el a meghívásunkat. Ő egyébként a Bagosi Brothers Company után fog idén játszani. Demjén Ferenc legendás koncertjei, azt gondolom, hogy méltóképpen ide Vízzenevirág Fesztiválhoz tartoznak, és az is újdonság, hogy idén is 4 napos lesz maga a fesztivál, tehát hogy a 0. napon Demjén Ferenc és zenekara, és nem csak Demjén Ferenc, hanem a Hogyan tudnék én nélküled 2 sztárja is itt lesz majd csütörtökön. Hát, hogyha a mainstream színpadot vagy a kastélytéri színpadot nézzük, akkor én azt gondolom, hogy az új generáció zenekarok közül például a Dániel Fél. Vagy ide sorolhatnám a Parnagarasztot, akik hatalmas koncerttel készülnek, őket mindenféleképpen nagyon várom, de itt lesz Korda György és Balázs Kláriát, ugye őket nagyon szeretjük, és a nagy arénás koncertjük előtt elfogadták a meghívásunkat, így őket abszolút. A Rock Szigetről pedig, ami a személyes kedvencem, például a Ród, illetve a Leander, a gyermekkori rockerénemet idézi, úgyhogy őket nagyon várom. A fesztivál programját úgy állítottuk össze, hogy napközben a fesztivál teljes területe átjárható, ingyenesen, 17 óráig, valamint vannak olyan külső zónák a Várai úton, amik 0-24 órában ingyenesen látogathatók lesznek. 12 éves kor alatt ingyenes a Vízzenevirág Fesztivál mindenki számára, és a tataiaknak érvényes tatakártyával 50%-os kedvezményt biztosítunk idén a helyesárójegyből.
2: Mikri József Tata polgármestere rádiónknak az esemény turisztikára gyakorolt hatását emelte ki.
4: Tata fölkerült most már a 47. helyre a vendégészakák számát illetően, ami azt jelenti, hogy 120 ezer körül van az itt töltött vendégészakák száma egy esztendőben. Minden ilyen hétvégén, amikor valamilyen nagy program van a városban, Patara, talán a Sokadalom idején is, Vízzenevirág Fesztivál is egy ilyen, különböző nagy sportrendezvény, ilyenek, ugye a minimaraton futóversenyünk, vagy a triatlon verseny, és folytathatnám, szóval mindig megtelnek a szállodák. Ők a legkedvesebbek nekünk, mert hát ők fizetnek idegenforgalmi adót, itt vannak több napon keresztül, fogyasztanak, élvezik, több mindent megnéznek, de hát természetesen a vendégeknek, vagy kirándulóknak is örülünk, akik csak néhány órára jönnek a városba, ők kevesebbet hagynak itt, de nekik is örömet tudunk szerezni. De az biztos, hogy ezekre a nagy fesztiválokra jó szívvel jönnek a turisták, és több napot itt töltenek a városban.
2: Besenyei Péter műrepülő világbajnok rádiónknak azt mondta, a tatai tó felett élmény mindig repülni.
5: Minden bemutató más és más, függően a helyszíntől, függően a széljárástól, napállásától, egy kicsiket a hangulatontól is. Tulajdonképpen amikor a repülőket bemutató, az egyfajta improvizáció. Hát a klasszikus műrepülő elemeket ötvözöm, kombinálom saját egyéni kreációs, kitalációs figurákkal. A tatai tó felett repülni nagy élmény, bár nem a leghálásabb helyszínben szűk, nagyon szűk, hogy a hosszában a tó felett lehetne bátrabban többet repülni, de a közönség nem ott van, hanem az északi végébe, ahol szűk a terület. Úgyhogy egy ilyen nagyon kompakt, pörgős programot kell ott végrehajtani. Nincs sok időm repülni egy irányba, hanem rögtön kell kezdeni a figurát, rögtön vissza kell fordulni, hiszen hogyha nem ezt teszem, akkor egy jó közönség már nem fog látni, kettőn meg igen kirepülök a tó fölül. Program közben nem a tájat figyelem, hanem az, hogy hol vannak az akadályok, hol vannak a teretárgyak, hogy helyezkedjek a figura, hogy hogy legyen olyan pozícióban a közönség jól lássa, tehát akkor el vagyok foglalva a programmal, de nyilván vizuális, tehát semmilyen műszer nem segít, mert a repülőgépből egyfolytában kifelé nézek, és mint elmondtam, a teretárgyakat figyelembe véve hajtom végre a programot. Egy ilyen bemutatón sosem repülök olyat, amit nem repültem még, tehát új figurákat nem itt próbálgatom ki. Itt csak azokat repülöm, ami már begyakorlott, nagyon régóta bevált, begyakorlott figurák, de hogy azokat milyen sorrendben, vagy éppen melyik figurát, az mindig a helyszín dönti el, a pillanatnyi szituáció dönti el. Ezért mondtam azt, hogy ez egyfajta improvizáció, hogy amikor a zenész levül, vagy éppen kezébe fogja a hangszerét, és hangulattól függően, közönségtől függően elkezd improvizálni. Ez is ilyesmi.
2: Zeffer András, a Mobilmánia zenekar alapítója, a Forrás Rádiónak arról beszélt, 16 év után lépnek fel ismét Tatán.
0: Kifejezetten ezért, hogy a rockzene is jelen lehessen, egy új színpadot állítanak, ami óriási költségeket rejt magában, de belevágtak, én meg azt mondtam, hogy mindenféleképpen jövünk. 16 éve voltunk utoljára Tatán, és azóta is vágytam rá, hogy mikor jöhetünk legközelebb, most eljött az ideje. Azt gondolom, hogy a Mobilmániának fönn kell maradni a továbbiakban is. És igazából 2028-ban lesz a Gyula 80 éves, én 70, a Mobilmánia 20. És azt nagyon meg szeretnénk ünnepelni, éppen ezért folyamatosan készítünk egy dupla nagylemezt, ami vadonatúj dalokkal lesz, Horváth Attila szövegeivel. Ez lesz a záró albumunk, aztán utána még, hogy mi lesz, azt nem tudom, de ideig el szeretnék jutni. Van egy ilyen életben maradás bennünk, nem véletlenül vagyunk és maradunk című dalunk is, meg az ördög itt belebukott, meg ilyen szavakat adott az Attila szánkba. Tehát én azt hiszem, hogy próbálunk mindig alkalmazkodni a hard rock zenén belül ahhoz az új vonalhoz, amit még nekünk tisztességesen játszani.

0: környezetünk.
1: Május 29-től tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Többek között erről is beszélgetett Hittaler Andrea, Körtfejfáji Dina tűzoltó főhadnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével.
2: Több témában is fogunk beszélgetni, mert hát itt a nyár, ugye elég sok minden fog történni, ami tűzvédelmi szempontból is fontos. Hát először is az, hogy ugye péntektől már tűzgyújtási tilalom van, ráadásul országos. Mit jelent ez pontosan?
3: A tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, vagy ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A száraz aljnövényzet, az avar kockázatot jelent, mert könnyen és gyorsan terjed benne a tűz. A szabadtéri tűzeseteket egyébként szinte mindig emberi tevékenység okozza, ezért különösen fontos, hogy az óvatosságra odafigyeljünk és tartsuk be a szabályokat. Szemetet, tarlót is tilos égetni, kerti zöld hulladékot pedig csak ott lehet, ahol ezt az önkormányzat rendeletben meghatározza, engedélyezi. A kerti grillt és a bográcsot azt használhatjuk a saját kertünkben, de nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Mindig legyen nálunk a tűzoltására alkalmas kézi szerszám is, és a szélben pedig azonnal hagyjuk abba a sütögetést. A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos információkat a katasztrófavédelem hivatalos oldalán érhetjük el.
2: És akkor minden mellett ugye kezdődnek már a nyári fesztiválok is, ugye nem kell messzire menni, egy hónap és már itt van a Vízzene Virág Fesztivál is. Az ilyen szabadtéri rendezvények esetében mire kell odafigyelni?
3: Az egyik legfontosabb, hogy nézzük meg az időjárást, mielőtt elindulunk. Hogyha részt veszünk egy ilyen rendezvényen, tájékozódjunk arról, hogy várható-e eső, viharos időjárás. Az eső ugye önmagában nem veszélyes, legfeljebb belázunk, de a tömegben ne használjunk soha esernyőt, mert ez baleset veszélyes. Vigyünk magunkkal helyette inkább esőkabátot, de hasznos lehet egy nylon zacskó is, ebbe beletehetjük az irattainkat, telefonunkat, hogyha eleredne az eső. Hogyha vihar van, akkor nem meneküljünk a fa alá, mert a villámcsapás mellett a leszakadó ágak is komoly veszélyforrást jelentenek.
2: Tűzvédelmi szempontból mire figyeljünk oda?
3: Az üveg, fém, hulladékot, PET palackokat a szabadtéri rendezvényeken se dobjuk el a szabadban, mert ezek a napsugarait összegyűjthetik nagyítóként, és tüzet okozhatnak. Ugyanez vonatkozik az égő csikkekre is, ne dobjuk el őket, mert szintén tüzet okoznak, illetve ha a rendezvény területén úgy látjuk, hogy tűz ütött ki, vagy annak közvetlen veszélyét észleljük, akkor azonnal szóljunk a biztonsági személyzetnek.
2: Mit tegyünk, hogyha hirtelen el kell hagyni a helyszínt?
3: A legjobb, hogyha még a rendezvény kezdete előtt elolvassuk az adott rendezvénynek a biztonsági tájékoztatóját. Ebből minden fontos információkat megtudhatunk, és a menekülési útvonalakkal is tisztában lehetünk. Hogyha baj van, akkor mindig figyeljünk oda a szervezők és a hatóságok utasításaira, és ezeket tartsuk be. Hogyha menekülni kell, akkor ne essünk pánikba, ne kezdjünk el tolakodni. Figyeljünk egymásra, ne haladjunk a tömeggel szemben. Hogyha baj van, segítsünk a másikon, ha pedig szükséges, hívjuk a 112-t.
2: A harmadik téma, amiről beszélni fogunk, azok ugye az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkormányzati tűzoltó egyesületek. Hogyan segítik ezek a katasztrófavédelem munkáját?
3: A hivatásos tűzoltó parancsnokságok mellett önkormányzati tűzoltó parancsnokságok és önkéntes tűzoltó egyesületek is működnek a vármegyében. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pedig fontosnak tartja, hogy évente pályázati lehetőséget biztosítson számukra, az itt elnyert összegeket pedig egyebek mellett felszerelésekre, felújításra költhetik.
2: Az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok most idén mire pályáztak?
3: Az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok pályázatait már elbírálták. A vármegyénkben működő három önkormányzati tűzoltóság összesen csaknem 13 millió forint értékű támogatást nyert el a pályázaton. A Nagy Igmánd önkormányzati tűzoltó parancsnokság szertár felújításra nyert forrást, míg Oroszlány, illetve Ács önkormányzati tűzoltó parancsnoksága tűzoltó védő és technikai eszközöket szerezhet be.
2: Az önkéntes tűzoltó egyesületek közül hányan pályáztak?
3: Több mint 30 önkéntes tűzoltó egyesület pályázott, az elnyert forrásokat működési költségekre, tűzoltás technikai eszközökre, védőfelszerelések beszerzésére, illetve jármű és szertár fejlesztésre fordíthatják majd. Ennek elbírálása még a közeljövőben várható.
2: Miért fontos ez az együttműködés?
3: Ugye fontosnak tartjuk, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületekkel szorosan együttműködjünk, ugyanis egy elhúzódott tűz tűzeset, vagy éppen egy hirtelen lezúduló nagyobb vihar kapcsán nagy hatékonysággal segítik a hivatásos tűzoltók munkáját. Vármegyénkben egyébként kiemelkedően magas az önkéntes tűzoltó egyesületek száma, és a tavalyi évben csak nem 400 alkalommal vonultak a vármegye illetékességi területére segítséget nyújtani.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltál és tájékoztattál minket.
3: Én is köszönöm.

0: a hét sporteseménye.
1: A MOL Tatabánya KC történelmi szezont tudhat maga mögött, bajnoki bronzérmet szerzett, ezüstérmes lett a Magyar Kupában, valamint bejutott az Európa Kupa döntőjébe is. Ezekről az eredményekről beszélgettem a héten Székely Márton csapatkapitánnyal a Buenos Morgenben.
2: Most azért már az első mérkőzés óta eltelt néhány nap, talán egy kicsit ugye emésztődtek ezek az élmények. Hát hogy látod így az első mérkőzést?
3: Most így felhoztad a témát, újra felszakítottál jó pár sebet. Igazándiból visszanézve, mert azóta nyilván már láttuk a mérkőzést, megkaptuk a vágásokat, nagyon sajnálom és sajnáljuk az első fél időt. Én azt gondolom, hogy egy Európa Kupa döntőben a 8 lőtt gól az egy picit kevés. Talán nyilván azt azért mindenki megértheti, hogy nagyon sok játékosnak egy olyan első nemzetközi döntője volt, ahol azért úgymond érthető, nyilván senki nem szerette volna, hogy így alakuljon az első félidő, de valamilyen szinten azért érthető, hogy ezt fejben rendezni kell. A fülökön folyt ki az adrenalin konkrétan, és mindenki a legjobbját szerette volna nyújtani, és általában, amikor valaki nagyon meg szeretne felelni, akkor göcsössé válik. Talán ez volt az első félidő így Suzanne-ben, ami jellemezte a csapatot, de szerencsére félidőben mindenki rendezte a sorokat, és lőttünk ennek az Okridnak, akinek az első félidőben 8 gólt tudtunk lőni, a másik félidőben 20-at. Úgyhogy én azt gondolom, és még a másik félidőben is rengeteg olyan hibát követtünk el, ami hogyha teljes koncentráltság van mindenkinek a fejében, akkor azok sem történtek volna meg. Én a végén sajnálom, hogy nem nyertünk egyel, pedig lett volna rá lehetőségünk, ugye teljesen meg is fordítottuk már a mérkőzést, de kiénekelték úgymond a sajtot a szánkból. Most visszanézve a mérkőzést és a hiba javításokon már átesve, én azt gondolom, hogy nyilván a Havrinak a keresztalak szakadás az egy hatalmas érvágás a védekezésünkben, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nem annyival jobb ez az Okrid, hogy egy MOL Tatabányának úgy kelljen elmennie idegenbe, hogy semmi esélye nincsen, úgy fogunk elmenni, hogy igenis nyitott még a mérkőzés, és haza szeretnénk hozni ezt a kupát, és nyilván ezt nehéz megígérni, de mindent meg fogunk tenni, ahogy a hazai mérkőzésen is felálltunk -6-ról, hogy kint sem fogjuk feladni soha. Úgyhogy remélem, hogy szép vége lesz ennek az Európa Kupának.
2: Bajnoki bronz, ugye kupa ezüst, hát ha folytatjuk a logikát, abból mondjuk egy Európa Kupa arany lenne a logikus, de hát nyilván ezért kőkeményen meg kell küzdeni, de minden esetre ott van az Európa Kupa döntő is. Mondhatjuk, hogy abszolút kimaxoltátok ezt az idényt?
3: Én azt gondolom, hogyha őszintén és reálisan nézzük, ami szerintem az élsportban nagyon fontos dolog, akkor szerintem igen. Tehát az, hogy idén sikerült hazai pályán végre elvernünk a kettő nagy csapat közül az egyiket, már úgymond az új multifunkcionális csarnokban, hiszen a Föld Imrében szerencsére mind a kettőt elkaptuk már anno, illetve a Veszprém ellen játszottunk egy nagyon szoros és nagyon jó hangulatú mérkőzést, ami sajnos a végén úgy sikerült, hogy nem tudtunk nyerni, de a Szeged meccs után nyilván mindenki fogadkozott, egy nagyon jó szezon kezdésünk volt, ugye 9-9-el álltunk az elején, már ott érezhető volt, hogy ez a csapat többre hivatott, és tényleg mindenki küzdés hajt a címerért, és az be kell látnia mindenkinek, hogy a Szeged és a Veszprém olyan fajta kerettel, támogatással és mindennel rendelkezik, ami nyilván predesztinálja őket a BL rájátszásba. Éppen ezért sokkal nehezebb az olyan csapatoknak, mint például a MOL Tatabánya felvenni velük a kesztyűt, de nyilván felfogjuk mindig is. Tehát ez nem is kérdés, de azt gondolom, hogy a reális elvárás és a reális cél ez a harmadik hely. Mondhatjuk azt, hogy mi megnyertük a magyar bajnokságot, mert azt gondolom, hogy ez a magyar bajnokság ez sokkal erősebb, mint 3-5 vagy akár 10 éve. Ebből is látszik, hiszen a Demis Grigorász már itt volt egyszer 3 évet, mielőtt ő elment volna Sámberibe, meg mondjuk Veszprémbe, akkor együtt voltunk ugye itt 3 évet, és ő visszaemlékezett valamelyik buszos idegenbeli mérkőzés után, hogy Murcia sokkal, de sokkal kiegyensúlyozottabb bajnokság, mint ami régen volt, sokkal keményebbek az ellenfelek, mindenkinek van kimagasló jó csapata, nagyon jók már mindenhol a szurkolók, és tényleg mondhatjuk azt, hogy ez egy, nyilván nem, ne értse félre senki, de hogy ez már egy olyan kisebb fajta Bundesliga élmény, hogyha tényleg itt nem mész el 100%-kal valahova, akkor igenis ki fogsz kapni. Tehát nekünk is volt nem egy olyan mérkőzésünk, ahol meleg volt a pite, de ami az elmúlt években sajnos vereséggel végződött, az idén mindig átfordult Tatabányai győzelemre, és talán ez volt a csapat mindig is nagy erőssége ebben a szezonban, hogy bármennyire is hátrányban voltunk, akár az Európa Kupában, akár a magyar bajnokságban, mindig a másik félidőben megfordítottuk, és mutattuk azt, hogy igenis ez a csapat ez küzd, hajt, és amit nem adja fel a végsőkig sem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon büszke és büszkék lehetünk a harmadik helyezésre. Az, hogy a Magyar Kupa végre nem bronz érmet hozott, hanem ezüstöt, én azt gondolom, hogy ez nyilván a szerencse velejárója is, de ez is egy történelmi siker. Majdnem 40 évet kellett erre várni. Úgyhogy az, hogy az Európa Kupában pedig döntőbe jutottunk, ez még a klub történelmében soha nem sikerült, úgyhogy ez megint azt gondolom, hogy ez nyilván már büszkeségre adhat okot, de az azért tényleg még egyszer hadd mondjam, hogy nagyon szeretnénk megnyerni, mert azt gondolom, hogy az lenne tényleg az íra a pont.
2: Igen, sőt, hát ugye tegyük hozzá, hogy magyar csapatnak se sikerült még a döntőbe jutni, hanem ugye az elődöntő volt eddig a csúcs. Vasárnap este 8, ugye jön a visszavágó, utána azért lesz egy pici időtök szusszanni még így az új idényre való felkészülés kezdete előtt?
3: Az még úgymond annyira messze van, hogy azzal még nem foglalkoztam, vagy nem foglalkoztunk, azért most ez eléggé forró, ez a vasárnapi visszavágó, de nyilván azt már tudjuk, hogy július közepén találkozik a következő szezonnak a keret kialakítása. Rendszere, úgymond megyünk, ha minden igaz, megint egy csapat összetartó tréningre, és kezdődik majd az új szezonra való felkészülés, de nyilván előtte meg majd kapunk házi feladatot, úgyhogy nekünk a pihenés az valószínűleg egy ilyen június első két hete, utána meg majd futunk itt az atlétika pályán, és megyünk a konditerembe, és utána meg majd folytatjuk majd a kézilabdázást. Nyilván ennek így van rendjén a dolga, nem is panaszkodik emiatt senki, de tényleg most talán az a legfontosabb, hogy ezzel a kerettel, ezzel a csapattal a vasárnapi mérkőzést olyan szinten tudjuk abszolválni, hogy tényleg a kupa nálunk lehessen. Szeretnénk örömet szerezni minden tatabányai szimpatizánsnak és szurkolónak.
2: Mondhatjuk, hogy méltó megkoronázása lenne ennek a történelmi szezonnak. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
3: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk.

0: Ez volt a köztéradása 2026. május 31-én itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető I.S. Roland.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kérdezik!

Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Szép estét kívánok! Idén is megválasztották az év hídját, újabb ecsetvonásokkal szépült meg az óvárosi bölcsöde Tatabányán, remekeltek az esztergomi sportolók a szadai nemzetközi Kempó kupán. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. május 31-én, vasárnap este 8 órakor. Idén is megválasztották az év hídját, a közönség szavazatok alapján a 2020-ban átadott Monostori híd nyerte el a 2026-os év hídja címet. A két országot átívelő híd már a két város jelképévé vált. A szavazás második helyén a Kalocsa és Paks térségét összekötő Tomori Pál híd végzett, míg a harmadik helyet a budapesti Robinson híd szerezte meg. Az elismerést a Hídászokért Egyesület és a KTE közlekedésbiztonsági tagozata alapította, azzal a céllal, hogy a közlekedési kultúra napján a hidak jelentőségére is ráirányítsák a figyelmet. A Komáromi Televízió beszámolója szerint az idei jelöltek között olyan hidak szerepeltek, amelyek építését vagy felújítását külön szakkönyvek is bemutatják. A Tészol csoport önkéntes munkatársai újult erővel tértek vissza május 22-én a tatabányai óvárosi bölcsödéhez, hogy befejezzék a korábban megkezdett munkát. A Nagy Bum elnevezésű társadalmi felelősségvállalási akció folytatásaként a hétvégén a kerítés még hiányzó, hátramaradt szakaszai is teljesen megújultak. Ennek köszönhetően mostanra egy hiánytalanul pompázó, vidám környezet várja a legkisebb városlakókat. A Szent Flórián utcai intézménynél a cégcsoport munkatársai ott folytatták a munkát, ahol ősszel abba hagyták. A lelkes csapat az utolsó métereken is elvégezte a precíz csiszolást és alapozást, majd felvitte a bölcsőde védjegyévé vált piros, kék, sárga és zöld színek át. A koordinált csapatmunkának köszönhetően a teljes kerítésvonal egységes és barátságos arculatot kapott, amely messziről is jelzi az intézmény megújult szellemét. A bölcsöde dolgozói most is örömmel és hálával fogadták az önkénteseket, akiket a munka ideje alatt kávéval, limonádéval és frissítőkkel kínáltak, miközben maguk is hozzájárultak a közvetlen környezet rendezettebbé tételéhez, írja közleményében a Tészol ZRT. A nyári forma elérése érdekében sokan álltak neki az intenzív edzéseknek. Fontos azonban, hogy előtte és utána is megfelelő tápanyagokat vigyünk be a szervezetünkbe, mondta el rádiónknak Barnán és Susa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus.
3: Mozgás előtt is úgy menjünk el, hogy van bennünk folyadék és szénhidrát. Ugye az, hogy elegendő folyadék van bennünk, az valamennyi sejtünknek fontos, tehát hogy úgy tudunk majd aztán hatékonyan mozogni, és az, hogy van bennünk elég szénhidrát, és fel van töltve a szénhidrát raktárunk, az abból a szempontból lesz fontos, hogy az izmainknak ez a leghatékonyabb alapanyag, tehát ezzel tud jól dolgozni az izomzat. Ez nem azt jelenti, hogy konkrétan cukrot kellene eszegetnünk, hanem legkésőbb fél órával a mozgás előtt fogyasszunk akár még egy banánt, vagy egy joghurtot, tehát hogy valami energia és folyadék legyen bennünk, de a mozgás előtt mondjuk egy ilyen két-két és fél órával legyen, hogyha úgy jön ki, hogy délután, akkor ugye az ebéd. Ebben nyilván tartalmasabb egy fehérje, zsír, szénhidrátet valamennyi legyen benne. Most már így, hogy jó idő van, valami könnyebben emészthetőt próbáljunk azért választani. Ha megtörtént a mozgás, akkor ami mindenképpen fontos mozgás után a folyadék. Ha hosszú a mozgás, akkor nyilván alatta is kell a folyadék. Tehát ha végeztünk a mozgással, akkor folyadék mindenképpen legyen, és valamennyi fehérje is, akár egy kefir, egy joghurt, egy turmix, ami segíti az izmainknak a regenerálódását, illetve valamennyi szénhidrát, akár egy gyümölcs, egy gyümölcslé, egy müzliszelet, jó, tehát valamennyit töltsünk vissza. Ezek a kis karkötők meg okosórák ugye kalóriát is kalkulálnak nekünk, tehát ahhoz egyébként nagyon sokat kellene mozognunk, tudunk, hogy nem tudom, milyen kiadós étkezésbe kellene utána kezdeni. Tehát mondjuk egy hobbi mozgás után teljesen jó, például egy korpás kifli, egy kaukázusi kefir, vagy egy banánturmix, tehát hogy nem kell nagy, főleg nem este, de úgy általában sem kell különösebben nagy mennyiséget fogyasztani. Ha valaki már olyan szinten felépítette a mozgást, hogy tényleg rendszeresen mozog, akkor vannak különféle sportitalok, tehát érdemes inkább akkor ilyet választani. Ha sikerül már így beterveznünk a hetünket, és többször eljutunk mozogni, akkor azért arra figyeljünk, hogy ott is fontos a pihenés. Tehát nem elvárás az, hogyha most én heti háromszor mozgok, hogy akkor az három egymás követő napon legyen. Jó, tehát azt figyelnünk kell a testünk jelzéseire is, és igen, az is fontos, hogy legyen benne pihenő nap is.
2: A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadását tartják meg Tatabányán június 1-én 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezont tudhat maga mögött, bajnoki bronzérmet szerzett, ezüstérmes lett a Magyar Kupában, valamint bejutott az Európa Kupa döntőjébe is. Ezek az eredmények nem csak a klub, hanem egész Tatabánya számára hatalmas büszkeséget jelentenek. Az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő, díjátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket. A program várható kezdése 15 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel, tehát június 1-én a tatabányai Árpád téren. És végül sport. Május 23-án szombaton rendezték meg a Szadai Nemzetközi Kempó Kupát, ahol szép eredményekkel szerepeltek a Kempó Sport Egyesület Esztergom versenyzői. Az esztergomi csapat összesen 6 sportolóval vett részt a rangos megmérettetésen, ahol több arany, ezüst és bronzérmet szereztek, emellett a csapat versenyben a 3. helyen végezték. A versenyzők light contact, semi-contact, submission és földharc versenyszámokban is tatamira léptek. Hegedűs Nóra 2 arany és 2 ezüstérmet szerzett, míg Danca Lőrinc 3 arany és 1 ezüstéremmel zárta a versenyt. Román Rissel 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet nyert, Harmat Andor pedig 4 aranyéremmel bizonyult kategóriája egyik legeredményesebb versenyzőjének. Nagy Alex 2 arany és 2 ezüstérmet szerzett, Vörös Zoé technikai számban, formagyakorlatban állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A verseny során ketten magasabb korosztályban is kipróbálták magukat. Harmat Andor a 9 évesek mezőnyében további 2 arany és 1 ezüstérmet szerzett, míg Nagy Alex a 11 éves kategóriában 2 ezüstérmet nyert. Az esztergomi Kempó Sportegyesület végül a csapatverseny 3. helyén zárta a viadalt, írja a dorogimedence.hu. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!
0: Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRK!

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha lelazulnál egy pörgős hét után, indul a Lunch Session Norbert van Déllel. Ez a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora. Egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora.

Lassítsd le az időt! Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lunch Session. Az óra rezidense Norbert van Dale.

Ez a Lounge Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél. Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon. Küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Lounge Session.

Dalok a lélek húrjait pengetve. Ez a Lounge Session. Aki ebben az órában zenél, Norbert van Dél.

0: az a varázslat már a véget ér. Ez volt a Lunch Session. Tarts velünk jövő hét vasárnap is.
1: Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel.

szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

0: végem.
1: Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban.

0: kedve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolati doromból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmod kép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, a külcsény, az ösztön, az agyunkai.

Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! I don't wanna fight and I'll be your star. I don't wanna

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.